Miley Cyrus rétnő csá, Jolene ura érdebet ura kevinnek kentet, vagy ura évinán ez rétnő csá. Már egy néhet éjjajtán, te pács múmpúcsra, te gondol, hogy rétnő csá, te gondol, hogy mit egy se. Elkénőleg nem érdebet is, ben káhobit tépen dá. Bó áhobit tépen dá, gué. Egy nem érdebet, ennek az én menés pénze. Mokjál, bucsi, vannom csáó, ha meg a csináda, van egy szint kócsak nátán, úgy tudja, én mi állgat, mert szemben van ott, én múlni oda, évítem nacsa, mi a máté nőmé oda, kánáták után, ebből nő oda, mutában, én múlni, nem érdett, le, elém, de is száb, én múlta, hogy nyajt, oda, évítem, de, én köztem napszánál, nem egy csináncsa, elém, de is száb. Úgy tudom, hogy ezt tudom, mert egy abszter, hogy csak, na, hogy egy blanc szabló van, hogy én azt is be, hogy évítem, point aux anglais, tehát, hogy Non, avec des méthodes et abstraites, mais je vais nous dire si vous êtes un noir de chapeau bleu. Avec des méthodes et oui, très bien. Avec des méthodes, nous, une de ces mecs qui étaient écoutés à la page Elim des Sables, très bien. Mais le site internet Elim des Sables, il y a des personnes qui étaient avec des méthodes, nous, des méthodes, je connais Mais à ma tête, on a posté, mais là, on a acheté 140 000 montagnes. On a dit à d'autres, ça. Ah, non, mais c'était, tu vois, et je fais une montagne, ou, mais là, eh oui, tu connais, mais là, dans les 6 à 8% d'ailleurs, ça. Concernant, nous, mais je fais, ou, abstand, ou, non, et je fais, ou, d'un, ou, qu'est-ce que tu gagnes, ou, maman, ça. Qu'est-ce que nous, les mamans, ou, non, ou, d'abstand, ou, d'abstand, ou, d'abstand, ou, d'abstand, Mais de ces mots-là, mais de ces sacs-là, ma vie, que moi, c'est toi, ma vie, c'est une attention, les fins de bigot, tout ça. Et je suis présent là, on est que ce n'est pas méthode, que tu sais, que tu sais, que ce n'est pas méthode, il va être comme ça. 2 400 000, je trouve, non, tu sais. Et que l'année passée, c'est un mot, on a implanté, et les méthodes, c'est tout, tu es, mais les méthodes, c'est que, et nos modèles d'activité, que tout à noire, tu sais, c'est tout, tu es, mais les méthodes, et voilà, tu sais, les pourcentages, les méthodes, c'est tout, mais tu sais, on est, on paye pour notre rythme. Ek nem értett sa, csak úgy mentem nálam, kócsak nátánó, ek nem értett, én nem élem, de is szállt rétna. Már nem állt, kedek szpár elvászi, múcsán szkói múlva nem értem, de itt át utána elvájítan sa, hannak szó, mert attól nem bennyel az inszkripció, kicsi nói hátra, meg ne szpár elvászi, kicsi nói szokat, mert hát ős tokon, nem értem, nem értem, de értem, mert vászat, hogy húskáték ócsa, már nem értem, kicsi nói elvájítan, de nem értem, húskáték, meg nem értem, elvájítan, de elvájítan, De itt pas Facebook, ma hát tudja, itt tudom, hogy a spájnél, hogy a évaújt, hogy a spár és loisir, itt tudom, hogy a szerint, na, hogy a nem tudja, hogy a tudja, mert tudja, hogy a szerint, mert tudja, hogy a hát pas Facebook, hogy a gondolja, hogy a évitán, ne tudja, hogy a szerint, na, spúst, hogy a gondolja, hogy a szerint, nem tudja, hogy a évitán. Mok nem tudja, hogy a gondolja, hogy a gondolja, hogy a gondolja, hogy a gondolja, hogy a gondolja, hogy a gondolja, hogy a gondolja, hogy a gondolja, hogy a gondolja, hogy a gondolja, hogy a gondolja, hogy a gondolja, hogy a gondolja, hogy a gondolja, hogy a gondolja, hogy a gondolja, De ugye, mert hát, kod vasta végén, ne de csipó hitató. Nuhánu te is pössö, kod nót végén, éj oda vasszön. Tukon ne, a rádió logja, hitató. Ek nem is kod, ek ne, jött tri vidám a stanúcsa. Ek tukon tágué, ne, ben tágué, gácsiná, titin de pásmón. Ek nem is kod is pön. Ek mondj is, káhú vittében, nina hú vittében, dadi, manuel, ne abstanza. Mo pu aho bitte ben ko ke ma kaman tu dina ko ba ke ma tu na ma hanna hat ni na ko ba ak ne me tu din e wa witan ak ak ne me tu din is pen jait na mo bu che wan cha che chi na din anu ko i mun ka na ma ko ta ka ka nu ta e wa witan na jait na cha ak ne me tu din na che ja ko ta e wi ta ka na jait na ke na spu su ta ko yek cha ak ne me tu din na che ja mo ka che mi na nu ka ba ka chi mi nu e ta ka jait na cha ka ba ka je me sta wa de nu de ka ta set avec le country centre francophone ça dit que mon chota et oui ta nacha ak ne meta che tia ko ta e ba we ta na po su ta ko ye ko ta e wi ta ke nya ta ke it no cha mo ya ta ke china ti na nu ko how they been though how they been though na shi ha che be na we je na ka ta ko cha ha je ko bo ha nu na ta alexandra star kebaka